Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

A Nosztráj Táte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A szinodalitás építése Európában, a jövőképtől az ütemtervig, nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.

A Nosztrátáte 60 évvel később. Az egyház új lendületet ad a párbeszédnek a gyűlölettel és a megosztottsággal szemben. A zsinati nyilatkozat évfordulóján a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma a Remény útja címmel közös jegyzéket tett közzé. A dokumentum ismételten felszólít a fundamentalizmus és a szélsőségesség elleni fellépésre, a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájának elhagyására és a vallásszabadság védelmére. A Nosztrájtáte zsinati dokumentum 60 évvel ezelőtt fordulópontot jelentett a katolikusok és a zsidók, valamint a más vallások hívei közötti kapcsolatokban, és a Remény világító tornya volt a II. Világháború utáni időszakban. Ma, 6 évtizeddel később, a Nosztrájtáte zsinati nyilatkozat továbbra is fontos hivatkozási pont, hogy új alapokra helyezzük ezt a reményt háborúktól sújtott világunkban, és leromlott természeti környezetünkben. A zsinati nyilatkozat 60. évfordulója alkalmából a hittani dikasztérium, a keresztény egység előmozdításának dikasztériuma és a vallásközi párbeszéd dikasztériuma közzétette a Remény útja című jegyzéket. A dokumentum áttekinti a Nosztrájtáte óta folytatott párbeszéd legfontosabb állomásait, és ismételten hangsúlyozza a nyilatkozat időtálló üzenetét. Az egyház elítél, mint Krisztus akaratával ellenkezőt, az emberek közötti minden megkülönböztetést vagy üldözést, amelyet fajuk, bőrszínük, társadalmi helyzetük vagy vallásuk miatt alkalmaznak. A dokumentumot a három dikasztérium prefektusai, Viktor Manuel Fernández, Kurt Koch és George Kovácsát bíborosok, valamint titkáraik írták alá. A szöveg a Nosztrájtáte keletkezésétől indul, és összekapcsolja azt a vallásszabadsághoz való jogra összpontosító Dignitatis Humanae nyilatkozattal. A más vallásokkal való tiszteletteljes kapcsolat nem lehet őszinte és megvalósítható anélkül, hogy egyúttal tiszteletben tartanánk mások vallásszabadságát, áll a jegyzékben. Az aláírók ugyanilyen határozottsággal kérnek szabadságot a keresztények számára azokban az országokban, ahol kisebbségben vannak, rámutatva azokra az üldöztetésekre, amelyeket a keresztények a világ különböző részein ma is elszenvednek szélsőséges vallási csoportok részéről. Minden vallási okból történő üldözés mindig az emberi méltóság megsértése, hangsúlyozzák. A Remény útja dokumentum jelentős teret szentel a keresztény-zsidó kapcsolatoknak. Ismételten leszögezi, hogy Isten szövetsége a zsidó néppel visszavonhatatlan, és ez szüntelenül kérdéseket vet fel az egyházban. A zsidó néppel vállalt szolidaritás magában foglalja az antiszemitizmus elleni közös küzdelmet is. A dikasztériumok ugyanakkor megállapítják, hogy a közel-keleti konfliktusok a zsidó-keresztény párbeszédre is rányomták bélyegüket. A kommunikáció számos hídja megingott, és továbbra is próbatételnek van kitéve az események eltérő értelmezése miatt, fogalmaz a dokumentum. Ezért arra buzdít, hogy továbbra is építsék a kölcsönös megismerést és megbecsülést, amely a 60 évnyi közös munka során szilárd alapokra került. A dokumentum szerint ez a munka az iszlámmal és más vallásokkal folytatott párbeszédben is nyilvánvaló gyümölcsöket hozott. Tartós baráti kapcsolatok alakultak ki vallási vezetők között, közös oktatási és társadalmi programok indultak, valamint közös nyilatkozatok születtek humanitárius tragédiák, háborúk és környezeti válságok kapcsán. A három dikasztérium bírálja az iszlamofóbia megnyilvánulásait is, amelyek nem tesznek megfelelő különbséget a fundamentalizmus és az erőszak esetei, illetve a többi muszlim hívő békés élete között, akik beilleszkednek és dolgoznak az őket befogadó országokban. A dokumentum nem hallgatja el a vallásközi párbeszéd előtt álló akadályokat sem. Ezek közé sorolja a fundamentalizmus erősödését, az előítéletek fennmaradását, a vallási hovatartozás politikai manipulálását, valamint az Isten nevében elkövetett erőszakot. Az előttünk álló út ezért továbbra is nagy erőfeszítést kíván. Le kell győzni a kirekesztés, a megvetés, vagy a közömbösség magatartás formáit, amelyek hosszú időn át uralkodtak, hangsúlyozza a jegyzék.
Nem hívhatjuk Istent minden ember atyának, ha megtagadjuk a testvéri magatartást bizonyos emberekkel szemben, akik Isten képmására teremtettek. Azokkal szemben, akik napjainkban megosztottságot szítanak és konfliktusokat készítenek elő, a különböző vallási hagyományok hívei arra kaptak meghívást, hogy tisztánlátással és reménnyel keressék a békés együttélés feltételeit, és hagyjanak fel a védekezés, az ellenségeskedés vagy a hódítás logikájával. A Remény útja dokumentum végül arra szólítja a hívőket, hogy váljanak a béke és a testvériség kézművesei.

0: A szinodalitás építése Európában a jövő képtől az ütemtervig. Nemzetközi konferencia Ausztriában. Interjú Török Csaba atyával, az egyik magyar résztvevővel. Szeptember 14-e és 17-e között rendezték meg a szinodalitás építése Európában a jövő képtől az ütemtervig című nemzetközi konferenciát az ausztriai Velsz közelében található Schloss Puchberg egyházmegyei képzési központban. Közel 180 résztvevő gyűlt össze, több mint 30 országból, köztük 28 európai püspöki konferencia küldöttségei, 23 püspök és 2 bíboros. A cél az európai helyi egyházak sokszínű tapasztalatainak és nézőpontjainak megosztása, és ezek alapján egy ütemterv kidolgozása a szinódus további megvalósításához világszerte. A konferenciát a Linci Katolikus Magánegyetem szinodalitási tanszéke szervezte, az Európai Szinodalitási Munkacsoporttal együttműködve, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa a CCEE védnöksége alatt. Magyar résztvevője is volt a tanácskozásnak, Németh László bíboros, belgrádi érsek, és Török Csaba atya, az esztergomi bazilika plébánosa és a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. A Vatikáni Rádió német szekciójának munkatársa Gudrun Seiler kérdezte a helyszínen Török Csaba atyát.
1: Auf ungarischer Török, Sie haben Beziehungen als Herz der Synodalität bezeichnet. Welche kirchlichen Gewohnheiten müssen sich ändern, damit tatsächlich wirklich eine synodale Kultur daraus wird, also eine neue Form des Umgangs miteinander?
0: Ön a kapcsolatokat a szinodalitás szívének tekintette. Milyen egyházi szokásoknak kell megváltozniuk ahhoz, hogy ebből valóban szinodális kultúra, az egymáshoz való viszonyulás bizonyos módja alakuljon ki?
2: Amikor az asztalunknál elkezdtünk beszélgetni, Ukrajnától Írországig képviseltük egész Európát. És döbbenetes volt látni, hogy mindenkinek a kapcsolat első helyen szerepelt a fontossági sorrendben. És valahol megérti az ember, hogy valószínűleg a keresztény hitnek és az egyházi létezésnek ez egy sajátos ajándéka, amely napjainkban egyre fontosabb lesz. A Szent Háromság Istenben hiszünk, aki a szeretet egysége és köteléke, személyek viszonya a szeretetben, és így válunk a keresztségben mi is testvérekké. És éppen ezért én azt hiszem, el kell jutnunk attól a gondolattól, hogy az egyház egy intézmény, az egyház a hagyományok őre, vagy valamiféle tárház, odáig, hogy miközben sokat őrzünk a mi érték, de elsődlegesen testvérek, emberi és szeretet közössége vagyunk, és ez tényleg arra van szükség, hogy mindig először azt lássuk, mi az, ami összeköt minket, a közös hit, a közös keresztség, és bármi, ami elválaszt, csak ezután következik.
1: Sie forschen in einer internationalen Theologiegruppe daran, wie Synodalität von einem Programm.
0: Egy nemzetközi teológiai csoporton belül kutatást végez arról, hogyan alakulhat át a szinodalitás egy programból kultúrává. Honnan tudja, hogy ez a kulturális változás valóban elkezdődött?
2: Az új generációkban egyre fontosabbá válik a személyesség. A személyes beszélgetés, a személyes megszólítás, a személyes kísérés és törődés. Nem hiszem, hogy van olyan élményem a plébánián, hiszen plébános is vagyok, hogy ha szabad így mondani, nagy körben elintézzük a dolgainkat. Személyes idők, beszélgetések kellenek. És azt érzem, hogy a fiataljainknál ennek elképesztő ereje van. Ha én merem minden szavam mögé oda tenni az életemet, ők is másképp fogadják el, amit mondok. És ez a fajta változása a kultúrának, ahol a személyesség és a kapcsolatok a középpontba kerülnek, állandó kihívás elé helyez engem is, de én azt hiszem, hogy ez egy jó kihívás, mert minden, ami körülvesz minket, a kapcsolatokról szól. Csak ezek néha eléggé hamis kapcsolatok, vagy virtuálisak. Én a reális kapcsolatban hiszek, abban, ami testvérként közöttünk az egyházban fönnáll.
1: Wo sehen Sie in Ungarn derzeit die größten Chancen und auch die größten Widerstände für einen Kulturwandel namens Synodalität?
0: Magyarországon hol látja jelenleg a legnagyobb lehetőségeket és a legnagyobb ellenállást egy ilyen kulturális változásra a szinodalitás nevében?
2: Valószínűleg Magyarországon nekünk az egy nagy problémánk, hogy általában úgy tekintünk az egyházra is, de a társadalmi folyamatokra is, hogy azok felülről vezényeltek. Megkapjuk az utasítást, és akkor megtesszük, amit lépni kell. Vagy tetszik, vagy nem, vagy morgunk, vagy örülünk, de elindulunk előre. A szinodalitásban én azt hiszem, hogy a nagy lehetőség az lenne, hogy átérezzük. Itt nem arról van szó, hogy a pápa Rómából ide dob nekünk egy csomagot, csináld ezt, vagy bárki kívülről nekünk diktál, így kell élned, hanem meghívást kapunk arra, hogy kezdjünk el egymás között beszélgetni, egymás között kapcsolatokat építeni és elmélyíteni, gondolatokat megosztani. És elképzelhető, hogy a végén teljesen más lesz a Magyarországon megélt szinodalitás, mint valahol másutt a világban. De hiteles lesz, és a miénk lesz. Tehát talán ez a legfontosabb, amit megérthetünk, és ez egy nagy esély, hogy mi aktív résztvevők és szereplők vagyunk, egyenrangú felek, van hangunk, és amit gondolunk, elmondhatjuk. És a szimfóniájában a nagy egyháznak ott van a mi szólamunk is.
0: Török Csaba atyát hallották.

0: Még nem késő. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 25. vasárnapra.
1: Egy plébános mesélte egyszer, hogy hívei panaszkodtak rá. Azt mondták neki, atya maga nem normális pap. A normális papok költőket idéznek, szép történeteket mondanak, ön pedig állandóan az evangéliumról prédikál. Hagyjon már nekünk békét az evangéliummal. A plébános elgondolkodott, aztán azt mondta, rendben. Megígérem nektek, hogy ha elkezditek élni az evangéliumot, akkor én is áttérek a költőkre. Talán azért ilyen nyugtalanító az evangélium, mert nem engedi, hogy kívülálló maradjak. Mindig rólam beszél, ahogy az évközi időszak 25. vasárnapjának példabeszéde is. Isten olyan, mint a szőlős gazda, aki újra meg újra kimegy, hogy munkásokat hívjon. Reggel, délelőtt, délben és délután, sőt még akkor is, amikor már szinte vége a napnak. Az első fontos üzenet éppen ezért ez. Isten nem un bele az ember keresésébe. Ő megy ki. Ő keres. Ő szólít meg. Ő közeledik hozzám. Sokszor azt gondolom, hogy Istent valahol nagyon messze kell megtalálnom, pedig ő egészen közel van. Csak én távolodom el tőle. S amikor távolodom tőle, lassan minden megváltozik bennem, és már nem látok olyan tisztán. Ennek következményeként növekszik bennem a félelem, és kevesebb lesz az öröm, felerősödik a szorongás, és bezárulok önmagamba. És akkor már nem csak Istentől kerülök távol, hanem önmagamtól és az emberektől is. Isten pedig közben tovább járja a piac teret, és újra megszólít. Nem erőszakosan. Nem úgy, hogy lenyomja magát az ember torkán. Isten nem így szeret. Ő csendesen, szeliden, kitartóan érinti meg az ember szívét. Ezért vannak, akik már életük hajnalán találkoznak vele. Vannak, akik életük delén, vagy éppen délutánján. Aztán vannak olyanok is, akik szinte életük utolsó óráiban. Egy idős férfi mondta egyszer, egyik lelki gyakorlat alkalmával, Istenem, mennyi évet eltékozoltam. Valóban fájdalmas lehet visszanézni egy életre és azt mondani, bár csak hamarabb megtaláltam volna Istent. Ez az evangéliumi szövegrész éppen az ilyen ember biztatja, hogy még nem késő. Amíg tart a nap, az élet, a gazda hív. Ezután következik a példabeszéd legprovokatívabb része. Amikor este kifizetik a munkásokat, ugyanannyit kap az is, aki egész nap dolgozott, mint az, aki csak az utolsó órában érkezett. Ez ellen ösztönöm is tiltakozik. Ez nem igazságos. S éppen ezért kell itt kimondanom valami nagyon merészet. Milyen jó, hogy Isten nem úgy igazságos, ahogy én. Mert én méricskélek sokszor. Ki mit érdemel? Ki mennyit tett? Ki mikor jött? Ki volt jobb? Isten pedig szeret. Nála a bér nem valamiféle fizetség, hanem ő maga, az ő közelsége, az ő országa a szívemben. Ebből pedig nem lehet valakinek többet, másnak kevesebbet adni. Aki Istennel van, mindent megkapott. S ha én valóban örülök annak, hogy Isten közel van hozzám, akkor örülök majd annak is, ha közel kerül valaki máshoz, és nem teszek neki szemrehányást, hogy miért ad neki is ugyanannyit, hanem hálás vagyok, hogy őt is megtalálta. Hogy ők is megtalálták egymást. Azt tud ugyanis egyre jobban szeretni, aki tudja, hogy neki is sokat elengedtek. Talán ezért történik meg velem is olykor az a furcsa dolog, hogy vallásos vagyok, sokat dolgozom, imádkozom, templomba járok, és közben mégis irigy, kemény és ítélkező vagyok. Lehet Isten szőlőjében dolgozni úgy is, hogy közben eltávolodom a gazdától. Honnan tudom, hogy valóban közel vagyok hozzá? Amikor egy ember arcába nézek és felismerem benne a testvéremet, akkor véget ér lelkemben az éjszaka, mert szétoszlik a sötétség. Talán ez a mai evangélium próbája is. Nem az a kérdés elsősorban, hogy mióta vagyok Isten szülőjében, hanem az, hogy mivé lettem ott. Ha a másik emberben rivális látok, még sötétség van bennem. Ha azt számolgatom, hogy ő mit érdemel, és én mit érdemlek, még sötét van. Ha rossz szemmel nézem, hogy Isten hozzá is jó, még sötét van. Amikor azonban örülni tudok annak, hogy őt is megtalálta az Isten, akkor kezd világosodni. Isten közel van hozzám. Te hozzád is, hála Istennek ahhoz is közel van, akiről én talán már rég lemondtam. A gazda még mindig járja a piac teret. Talán ma éppen hozzám lép oda, és csak ennyit mond, gyere. Még nem késő.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 25. vasárnapra, még nem késő címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Szénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa: a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritásra, igazságosságra és békére épülő kapcsolatok kialakítása, hangsúlyozta a Szent Atya. 14. Leó pápa örömmel üdvözölte a nemrég létrehozott Firenzében működő Nemzetközi Tanulmányi Központ tagjait, és köszönetét fejezte ki azért a kezdeményezésért, amely az egyház társadalmi tanításának tanulmányozását és terjesztését kívánja szolgálni. Mint rámutatott, az egyház társadalmi tanításának sok mondani valója van a mai világ számára. A pápa különösen nagyra értékelte, hogy a központ kezdettől fogva a széleskörű párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
2: dialogare tutto campo con università,
1: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a Teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül, a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
2: una formazione alla vita pubblica e politica.
1: A közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
2: Siate esperti delle novità di Dio.
1: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
3: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Szienai Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A szienai misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szent Atya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a szienai misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátásra bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szent Atyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például a 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal szienai nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén szienai származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Szienai Szent Katalint 650 évvel később is széleskörű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az Angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a szienai nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
0: A vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szentszék kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentszék gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozási szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambincsezu gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambincsezu kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szentszíje küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk a szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitz-James asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai Vatikáni Kórház együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa a róla elnevezett központnak. A politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. Szénai Szent Katalin és a pápák visszatérése az avignoni fogságból. A vatikáni Bambino Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek magazin szakmai értékelése.
1: 14. Leó pápa: a politikai élet legyen a közjó szolgálata, ne engedjünk a beletörődésnek. A pápa szeptember 18-án fogadta a róla elnevezett Nemzetközi Tanulmányi Központ a Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV tagjait. Beszédében arra buzdította őket, hogy segítsék elő a társadalmi tanítás elmélyítését és a közéleti politikai szerepvállalásra való képzést. A politika a közjó szolgálata, felelősség a közösség iránt, valamint a szolidaritás.

0: párbeszédre törekszik az egyetemekkel,
1: di dialogare a tutto campo con università,
0: tudományos intézményekkel, közintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi közösségekkel és különféle társadalmi hálózatokkal, amelynek célja, hogy előmozdítsák az együttműködést, valamint a nemzeti és nemzetközi véleménycserét. Ennek egyik jele a firenzei közép-olaszországi teológiai karral és a római Augustinianum pápai patrisztikai intézettel kialakított együttműködés. A titok abban rejlik, hogy mindig együtt haladjunk, és ne zárkozzunk el a találkozástól azokkal sem, akik különböznek tőlünk, és látszólag másként gondolkodnak, beszélnek vagy cselekszenek, fogalmazott 14. Leó. A Szent Atya szerint különleges jelentősége van annak, hogy az új intézmény székhelyéül Firenzét választották. A város humanista öröksége arra hív, hogy olyan emberképből merítsünk ihletet, amely nyitott a teremtőre, és éppen ezért képes testvéri kapcsolatokat teremteni. Nem a háborúk, hanem a béke és az igazságos egyensúlyok szövése hoz létre civilizációt, hangsúlyozta Leó pápa. Ehhez egy nyitott társadalom valamennyi társadalmi és kulturális szereplőjének aktív részvételére szükség van. Az egyház társadalmi tanítása maga is ebből a közösségi tapasztalatból táplálkozik. 14. Leó Dilexite kezdetű apostoli buzdításából idézve emlékeztetett arra, hogy a keresztény kinyilatkoztatásnak a modern társadalmi, munkaügyi, gazdasági és kulturális körülmények között történő újraértelmezése elképzelhetetlen lenne azok nélkül, a világi keresztények nélkül, akik saját koruk kihívásaival szembesülnek. A korszakváltás, amelyet ma átélünk, még szükségesebbé teszi a megkereszteltek és a tanító hivatal, az állampolgárok és a szakértők, valamint a nép és az intézmények közötti folyamatos párbeszédet. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új tanulmányi központ segítse ezt a folyamatot, különösen akkor, amikor a bizalmatlanság és a beletörődés veszélye fenyeget. 14. Leó a központ egyik legfontosabb küldetéseként jelölte meg a közéleti és politikai szerepvállalásra való képzést. Akár az árral szemben haladva is, reményt hordozó küldetésetek abban álljon, hogy Olaszországban és a világban mozdítsátok elő a közéleti és politikai életre való képzést, amelyet a közjó szolgálataként
1: una formazione alla vita pubblica e politica
0: a közösség iránti felelősségként, valamint a szolidaritásra, az igazságosságra és a békére épülő kapcsolatok kialakításaként értelmezünk. Éppen az ellenkezője tehát a beletörődésnek, tette hozzá a Szent Atya. Ferenc pápa a 2015-ben Firenzében mondott szavait is felidézte, amelyek szerint nem létezik hiteles humanizmus, amely ne tekinteni a szeretetet az embereket összekötő köteléknek. Legyen szó személyes, társadalmi, politikai vagy szellemi kapcsolatokról. 14. Leó szerint a központ kezdeményezésének alapjául szolgáló ágostoni gondolkodás különösen értékes lehet a mai nemzetközi helyzetben. Segíthet abban, hogy a szeretetet, mint a személyes, gazdasági és politikai élet megújításának alapelveként értsük. A szeretet azért köt össze, hogy szabaddá tegyen, azért egyesít, hogy életet fakasszon, és azért kötelez el, hogy építsen, fogalmazott Leó pápa. Beszéde végén 14. Leó arra hívta a központ tagjait, hogy ne pusztán korunk gyors és látványos változásait figyeljék, hanem legyenek képesek felismerni Isten csendben kibontakozó újdonságát is. Legyetek Isten újdonságainak szakértői.
1: Siate esperti delle novità di Dio.
0: Ne azoknak, amelyek gyorsaságukkal és hatékonyságukkal elkápráztatnak, hanem azoknak, amelyeket ő csendben visz végbe, kiszabadítva a régi világot zsákutcáiból, és új ösvényeket nyitva, amelyeken együtt haladhatunk az ő városa felé, buzdított 14. Leó pápa. Végül azért imádkozott, hogy az Úr bőséges gyümölcsökkel jutalmazza a központ munkáját, majd apostoli áldását adta a jelenlévőkre.
2: Szienai Szent Katalin szerepe és a pápák visszatérése az avignoni fogcsolatban

0: királyságból. 650 évvel ezelőtt, 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont és visszatért Rómába, lezárva a pápaság úgynevezett avignoni fogságát. A fiatal misztikus Siena-i Szent Katalin döntő szerepet játszott abban, hogy meggyőzze a bizonytalankodó pápát a visszatérésről. A siena-i misztikus nő alakját máig nagy tisztelet övezi az egyházban. A későbbi pápák szentté és egyházdoktorrá avatták. Szobra a Vatikán közelében az angyalvár lábánál látható. A történelmi beszámolók szerint 1376. szeptember 13-án 11. Gergely pápa elhagyta Avignont. Ő volt az, akit a források az avignoni fogság utolsó pápájaként említenek. 1309 és 1377 között Szent Péter utódai, azaz a római pápák nem a Tiberis, hanem a Rhön folyó partján fekvő Avignon városában rendezték be székhelyüket. Abban az időben Olaszországot konfliktus sújtotta, és több francia bíboros, valamint a pápai kíséret tagjai is ellenezték, hogy a Szentatya elhagyja Avignont és visszatérjen Szent Péter sírjához. Maga 11. Gergely pápa is sokáig habozott, mielőtt meghozta volna a döntést. Ebben a bizonytalan történelmi időszakban meghatározó szerepe volt a siena-i misztikus domonkos nővérnek, akinek bár nem volt egyházi tisztsége vagy politikai befolyása, mégis bölcs belátásra bírta a római pápát. Katalin rendkívül őszintességgel írt 11. Gergelynek. Meggyőzte, hogy ne féljen és térjen vissza Rómába. Nem csak levelekben fordult a Szentatyához. 1376. júniusában Avignonba látogatott, hogy személyesen beszéljen vele. Gyere, gyere, gyere, bátorította Katalin a pápát. A misztikus szent számára mindez nem politikai számítás volt. Éppen ellenkezőleg. Az egyház megújítását és a béke helyreállítását várta Szent Péter utódjának római visszatérésétől. Elszántságáról a későbbiekben több pápa is megemlékezett. Így például a 6. Pál pápa kiemelte, hogy Szent Katalinnak komoly szerepe volt abban, hogy 11. Gergely legyőzze habozásait és a pápai kíséret ellenállásait. 16. Benedek emlékeztet, hogy Katalin arra buzdította a pápát, hogy erővel és hatékonysággal térjen vissza Rómába. A misztikus szent erőfeszítései nem voltak hiába valók. Szeptember 13-án 11. Gergely elhagyta Avignont, és néhány hónappal később, 1377. január 17-én megérkezett Rómába. Édes Krisztus a földön, így nevezte Katalin a pápát, akitől azt kérte, hogy Rómába visszatérve legyen bátor és elszánt. A misztikus szent nagy szeretetet táplált a pápaság iránt, mégsem hallgatott a korabeli egyház problémáiról. Épp ellenkezőleg reformra és megtérésre szólította fel. Az uralkodókkal és pápákkal bátor és bölcs párbeszédet folytató fiatal siena-i nő tisztelete később is fennmaradt az egyházban. 1461-ben a szintén siena-i származású II. Pius pápa szentté avatta. 1970. október 4-én 6. Pál pápa egyházdoktorrá nevezte ki. Avilai Szent Terézzel együtt ők voltak az első nők, akik ezt a címet megkapták az egyházban. 1999. október 1-én Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. Siena-i Szent Katalint 650 évvel később is széleskörű tisztelet övezi. Gigantikus szobra az angyalvár közelében áll, a Via della Conciliazione-n, melyet zarándokok és turisták milliói fényképeznek. Az utóbbi időben népszerűvé váltak azok a fotók, amelyen egy különös perspektívával fényképezve úgy látszik, mintha a szent meghajló alakja a Szent Péter Bazilika kupoláját csókolná meg. Ez egy fényképészeti kuriózum, de egyben fontos szimbólum is. Az a siena-i nő álhatatos missziójának jelképe, akinek volt bátorsága azt mondani Péter utódának, hogy Rómában a helye.
1: A vatikáni Bambin Gesù a világ negyedik legjobb gyermekkórháza. A Newsweek értékelése. A Newsweek amerikai hetilap a Statista adatplatformmal együttműködve a 2027-es évre a gyermekgyógyászat kategóriában a világ negyedik legjobb intézményének ítélte a vatikáni Bambin Gesù gyermekkórházat. Ezzel az elismeréssel a Szent Cég kórháza két hellyel előrelépett a világrangsorban, és továbbra is első helyen áll Európában. A kórház igazgató Tiziano Onesti professzor szerint az eredmény az elkötelezettségüket tükrözi vissza, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A Newsweek amerikai magazin és a Statista online adatplatformmal együttműködve összeállította a világ legjobb szakkórházait azonosító nemzetközi rangsor 2027-es kiadását, amely a Szentség gondozásában álló Bambino Gesù gyermekkórházat a gyermekkórházak világ ranglistáján a negyedik helyre teszi. Ez a két hellyel való előrelépés az előző kiadáshoz képest megerősíti a kórház európai első helyét, egyúttal pedig jelzi, hogy az egyetlen olaszországi kórház, amely a világ legelső 25 szakkórháza között szerepel. A kategória első három helyét észak-amerikai kórháza foglalják el, a torontói, a bostoni és a philadelphiai gyermekkórház. A gyermekkórházak közt a Newsweek és a Statista 35 ország mintegy 800 intézményét értékelte, köztük 250 kórházat minősített a végső rangsorban. Az összesített eredmény két kiemelkedő szakterület elismerését is magában foglalja, amelyek a gyermekgyógyászaton belül különösen jeles területek. A 2027-es kiadásban már a neonatológia, vagyis az újszülött gondozási szerepel az onkológia mellett, amelyet tavaly ismertek el. A Bambin Gesù kórház ezentúl megerősítette legmagasabb minősítését, a három szalagot, a betegek által jelentett eredménymérések, az úgynevezett PROM bevezetéséért, amelyek közvetlenül a betegektől gyűjtenek információkat az egészségükről, a gyógyulásukról és a kezelés utáni életminőségükről. Ez az elismerés tükrözi azoknak a programoknak a fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórház ezeket az információkat gyűjt és felhasználja. Ez az elismerés nagy megelégedettséggel tölt el minket és mindazokat, akik nap mint nap szakértelemmel és odaadással gondoskodnak a gyermekekről és hozzájárulnak a kórházunk életéhez, mondja Tiziano Onesti professzor, a Bambin Gesù gyermekkórház elnöke. Ez egy olyan eredmény, amelynek különös jelentősége van, mert a világ minden tájáról érkező orvosok és egészségügyi szakemberek ítéletéből fakad. Tudatában annak, hogy a Bambin Gesù kiválóságát a nemzetközi egészségügyi közösség is elismeri, fontos megerősítése ez munkatársaink és a mindennapi munkánk értékének, amelyet egy sokkal nagyobb közösség folyamatosan támogat. A gyermekkórház szolgálata közös a Szent Cég küldetésével, másfelől az olasz nemzeti egészségügyi szolgálattal körültve együtt történik, amelynek a kórházunk az szerves része, együtt az intézményekkel, egyesületekkel, jótevőkkel és különféle partnerekkel. A családok még a legnehezebb helyzetekben is ránk bízzák a gyermekeiket, erre a bizalomra pedig a minőségi ellátás, a kutatás és az egyéni figyelem ötvözésével kell válaszolnunk. Ezért továbbra is befektetünk a szakmai illetékességbe, a képzésbe és az innovációba, mindig nagy hangsúlyt fektetve a betegek figyelmes meghallgatására. Ennek az eredménynek a legfontosabb jelentősége abban rejlik, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy mind jobb és hozzáférhetőbb ellátási lehetőségeket biztosítsanak a gyermekek számára. A világ legjobb szakkórházai három különböző értékelési összetevőt vesznek együttesen figyelembe, amelyek eltérő súlyon járulnak hozzá az összpontszámhoz. A szakmai hírnév a pontszám 85%-át teszi ki. Több mint 30 országból több ezer orvost, egészségügyi szakembert és kórházigazgatót kérnek fel, hogy jelöljék meg azokat az intézményeket, amelyeket a legjobbnak tartanak a saját szakterületükön. További 10% akkreditációkból és minőségi tanúsítványokból származik. Ezek közé tartoznak a nemzeti és nemzetközi szervezetek, például a Nemzetközi Közös Bizottság által elismert biztonsági és minőségi szabványok, valamint az ellátás meghatározó területeire vonatkozó tanúsítványok. A fennmaradó 5% a betegek megelégedettségi szintjéből, az úgynevezett PROM-ból származik. Egy erre a célra létrehozott felmérésen keresztül a Newsweek és a Statista értékeli azoknak a programoknak a meglétét és fejlettségi szintjét, amelyeken keresztül a kórházak gyűjtik és felhasználják a betegek által közvetlenül jelentett eredményeket. A kategóriájában negyedik helyezett vatikáni Bambino Gesù gyermekkórház egyúttal a világ legrégibb gyermekkórháza. 1869. március 19-én született a magja a firenzei Salviati hercegi család kezdeményezésére. Abban az időben még nem volt korcsoportos megkülönböztetés a betegek közt, ezért a gyermekeket ugyanazon kórházi helyiségekbe vették fel, mint a felnőtteket. Arabella Fitzjames asszony, Scipione Salviati herceg felesége szorgalmazta egy gyermekkórház megalapítását, és ebből a kezdeményezésből nőtt ki hosszú időn át a mai Vatikáni Kórház Együttes, amelyben a 2024-es adatok szerint 822 ágy áll a kisbetegek rendelkezésére. Az évi ellátott betegek száma 350 ezer, és ellátásukkal 3100 orvos és ápoló foglalkozik. A pápák rendszeresen látogatják mindmáig a gyermekkórházukat, így például 10. Szent Pius 1904. februárjában kereste fel, míg a háború után szokássá vált, hogy karácsony harmadnapján aprószentek ünnepén látogatják meg az apostoli palotától 10 percre fekvő Bambino Gesù gyermekkórházat. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink! Pinteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!